Vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, sercek a bakelét.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: a tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a

állatvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2026. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, és rajtól a reggeli információs magazin műsor. Kellemes ébredezést és jó reggelt kívánok. A mai névnaposokról ne feledkezzünk meg, a Gergelyeknek kívánhatunk nagyon boldog napot mára. Egy görög eredetű név, ami éber és őrködőt jelent. Nagyon boldog névnapot nekik, és indítjuk a mai műsort is. Kellemes ébredezést!

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor, és itt van ismét egy napindító tippünk. Alkalmazzuk ma az egy perces szabályt. Minden olyan házi munkát vagy feladatot, ami kevesebb, mint egy percet vesz igénybe, például egy kabát felakasztása, ami a széken maradt, vagy egy levél kidobása, végezünk el azonnal. Ez a módszer a szakemberek szerint ugyanis megakadályozza az apró teendők feltorlódását, így több idő marad akár a valódi pihenésre is. Ez volt a mai napindító tipp.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és itt van néhány érdekesség a ma születettekkel kapcsolatban. Például, nem tudom, ki gondolta volna, de 1964 Jemen napján látta meg a napvilágot Geszti Péter, a népszerű zenész, énekes is, illetve megszületett Howard Carter, angol felfedező, és többek között Tutankhamon szarkofágjának megtalálója 1874-ben, illetve megszületett Ottlieb Géza, kossuthias író, műfordító 1912-ben. Ők voltak a mai nap szülöttjei.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az óránk végéhez érve, pedig a következő órát is előtérbe helyezem, lassan ugyanis érkezik majd némi érdekesség a Békés Csabai italoktájaházáról is, például rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek, jelentette ki Gulyás Gergely a Facebookon. A leköszönő miniszter a kormánypártok leendő frakció vezetője hangsúlyozta, hogy bár a politikai felelősség közös, a jogi felelősség minden esetben egyéni. A politikus szerint az új hatalom kollektív bűnössége próbálja megbélyegezni a nemzeti oldalt, amit ő boszorkányüldözésnek nevezett. Gulyás Gergely az elmúlt 16 év eredményei között említette a gazdaság teljesítményét és a reálbérek megduplázódását. Hozzátette, a reményei szerint a továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott az egyes ügyek teljes körű feltárására. Intenzív képzési programot indított az országgyűlés hivatala, amivel a választások után több mint 150 képviselő kezdi meg első parlamenti ciklusát. A tájékoztató szerint a Tisza párt 141 fős frakciójából mindenki újoncnak számít, de a kormánypártoknál és a Mi Hazánknál is vannak olyan politikusok, akik most kerültek be először a testületbe. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a törvényhozási folyamatokat, a házszabályt, valamint az indítványok benyújtásához szükséges informatikai rendszerek használatát. Az őszi ülésszak kezdetéig egy külön támogató csoport is segíti a képviselők munkáját az országgyűlésben. Több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak a hazai vállalkozások a házi pénztáraikban a bankszámlák helyett, ami 2026-ban is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt ellenőrzési célpontja marad. A hatóság a kormányváltástól függetlenül folytatja a kis- és középvállalkozások tematikus vizsgálatát, különös figyelmet fordítva a tulajdonosi kölcsönök valódiságára és a készpénzállomány mértékére. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Hozom ebben az órában is a hasznos tudnivalókat és a fontos infókat is összegezzük, és természetesen ne feledkezzünk el a névnaposokról, a Gergelyeknek nagyon boldog névnapot kívánunk. Jó reggelt mindenkinek és kellemes ébredezést! Nem akarok

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos média partner.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szervíz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadság tér 16-18. Volt lámpa volt.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és itt van egy érdekesség a környékből. Nem tudom, tudta-e, hogy a Békés Csabai Árpád pálinka tanya egy több mint 120 éves családi receptúrán alapuló lepárlási hagyományt őriz. A tanya nem csak a Hungarikumnak számító pálinka készítésének helyszín, hanem egy olyan látogatóközpont is, amely a helyi tanyavilág építészeti stílusát ötvözi a modern vendéglátással, hirdetve a viharsarki gyümölcstermesztés és a feldolgozás világhírű minőségét. Ez volt a mai kis kitekintünk, most pedig visszakanyarodunk a zenékre természetesen.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Genetikailag módosított, sötétben világító növényekkel kísérleteznek a kutatók, amelyek a jövőben akár az utcai lámpákat is kiválthatnák a városokban. Hát ez már nagyon a jövőben mutat. A bioluminescens technológia lényege, hogy bizonyos gombák génjeit ültetik át dísznövényekbe, így azok külső energiaforrás nélkül folyamatosan halványfényt bocsátanak ki. A fejlesztők szerint ezek a világító erdők nem csak drasztikusan csökkenthetnék a közvilágítás áramfogyasztását, hanem természetes módon nyelnék el a széndioxidot is a városi környezetben. Hát azt mondom én, hogy legyen, valósuljon meg. Ez volt a mai friss infónk.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az imáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mindhárom napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, lósertés, lyukkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is e-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Intenzív képzési programot indított az országgyűlés hivatala, amivel a választások után több mint 150 képviselő kezdi meg első parlamenti ciklusát. A tájékoztató szerint a Tisza párt 141 fős frakciójából mindenki újoncnak számít, de a kormánypártoknál és a Mi Hazánknál is vannak olyan politikusok, akik most kerültek be először a testületbe. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a törvényhozási folyamatokat, a házszabályt, valamint az indítványok benyújtásához szükséges informatikai rendszerek használatát. Az őszi ülésszak kezdetéig egy külön támogató csoport is segíti a képviselők munkáját az országgyűlésben. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós pályázatán, amely 223 település családjainak nyújtott segítséget. A program az OTP Bank ügyfeleinek mikroadományaiból és a szolgálat saját forrásából összesen 65 millió forintból valósult meg. A támogatás fejenként maximum 80 ezer forintot biztosított a látásjavító eszközök beszerzésére, amelyet országszerte 300 optikában válthattak be az érintettek. A szervezet hangsúlyozta, hogy a megfelelő szemüveg biztosítása nem csak az életminőséget javítja, hanem alapvetően hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességéhez is. Hivatalból indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután egy hacker csoport mintegy 8,5 terabájtnyi adatot tulajdonított el és tett közzé a MediaWorks Hungary rendszeréből. A kiszivárgott állományok csaknem 15 millió fájlt tartalmaznak, amelyek között nagyszámú személyes adat, többek között nevek, lakcímek és bankszámlaszámok is szerepelnek. A hatóság nyomatékosan felhívja a sajtó és a nyilvánosság figyelmét, hogy a jogellenesen megszerzett adatok bárminemű tárolása, felhasználása vagy ezek közététele jogszabálysértő.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Hoztam egy program lehetőséget. Érkezik az első orvosházi bornapok, május 8-án és 9-én a főtéren indul be igazán az élet, ahol délutántól egészen késő estig várják a látogatókat zenével, gasztronómia élményekkel és igazi közösségi hangulattal. A két nap alkalmával színpadra lép többek között az orvosházi fúvós zenekar, a békési fiúk, de lesznek DJ-szettek is egyébként, és akusztikus produkciók, tehát mindenféle zenekedvelőnek kedveznek. A rendezvény ingyenes, így bárki benézhet, akár egy rövid sétára, akár egy hosszabb esti kikapcsolódásra. Szóval május 8-9, orvosháza főtere, egy új hagyomány indul, ami jó eséllyel sokkal kedvence lesz. Jó szórakozást ehhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
6: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Itt a tavasz. Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
9: Próbálta már az elektromos kerékpározást? Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt. Bővebb info termokamerakft.hu.
10: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, holnap is jövök, addig is jó rádiózást és szép napot!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa, volt.

0: életre kell. Fellép, Lúci játszik, Kóbé, Baja Bea, Ritmusa, Balázs Pali, néptánc és családi programok. És ami a legjobb, minden program ingyenes. Forgassuk meg együtt Csongrád-Csanád vármegyét a Maros partján. További részletekért kövesd az info.makó Facebook oldalát.
1: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. május 9-e szombat, délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. Új parkolókkal bővült a Dózsa-György út Békés Csabán. Bringával és rollerrel járnak iskolába a csabai diákok. Új kötetet mutattak be a Békés Csabai irodalmi esteken. Több rolleres baleset történt Békés vármegyében. Autósokat érintő döntést hozott legutóbbi ülésén a Békés Csabai közgyűlés. A testület módosította azt az önkormányzati rendeletet, amely a város parkolóvezeteit és a parkolási díjak mértékét szabályozza. A téma azért került napirendre, mert új parkolóhelyeket alakítottak ki a Dózsa-György úton. A társasházak felüli oldalon összesen 17 új várakozóhely épült, ebből 16 normál és egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló. Szarvas Péter polgármester korábban közösségi oldalon számolt be arról, hogy a kivitelező április 30-áig befejezte a munkálatokat. Jelenleg a forgalomba helyezési eljárás zajlik, ezt követően vehetik birtokba az autósok az új parkolókat. A városvezető kiemelte, hogy a beruházás nem csak új parkolóhelyeket jelent, hanem a terület vízelvezetési problémáit is rendezték. Emellett a társasházak előtti járdaszakaszról 5 új járdakapcsolatot is kialakítottak, így a parkolók könnyebben megközelíthetők. Szaros Péter szerint a fejlesztéssel rendezettebb és komfortosabb környezet jött létre a környéken. Május 4-én indult el országszerte a Magyar Diák Sportszövetség Bringázza Suliba elnevezésű programja, amelyhez 200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy minél több diák autó vagy busz helyett kerékpárral, rollerrel vagy más aktív módon jusson el az iskolába. Békés Csabáról két intézmény kapcsolódott be a programba, köztük a Szavió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola. A program a fenntarthatóság és az egészséges életmód népszerűsítését szolgálja, miközben közösségi élményt is nyújt a résztvevőknek. A Békés Csabai iskolában egyelőre 2 osztály vesz részt a kezdeményezésben, de a tapasztalatok szerint a diákok nagy lelkesedéssel csatlakoztak. A gyerekek minden olyan reggel után matricát kapnak, amikor biciklivel vagy rollerrel érkeznek az iskolába. A matricák nem csak az egyéni gyűjtőlapokra kerülnek fel, hanem az osztályok közös plakátjait is gazdagítják. Az iskola egyik tanulója, Takács Zalán elmondta, szeret kerékpárral járni iskolába, sőt, néptáncra is gyakran így közlekedik. Hozzátette, hogy a matrica gyűjtés még inkább motivált arra, hogy minden reggel biciklire üljön. Kovanec Lilien szerint a program azért is hasznos, mert sok gyermek autóval vagy busszal jár iskolába, így viszont többet mozoghatnak reggelente, ami egészségesebb számukra. A diákok szerint a szabadtéri mozgás sokkal vonzóbb lehet, mint a számítógép előtt töltött idő. Száz Bulcsú úgy fogalmazott, hogy a kerékpározás jó szórakozás jelent számára, és sokkal jobban érzi magát a szabadban, mint a gép előtt ülve. A kezdeményezést a szülők is támogatják. Olá Anna Mária arról beszélt, hogy a mai világban minden plusz mozgás fontos a gyermekek számára. Száz Krisztina pedig kiemelte, hogy a kerékpározás sem a szülőknek, sem a gyerekeknek nem jelent megterhelést, miközben mentális és fizikai szempontból is számos előnye van. Az intézmény pedagógusa is teljes mértékben támogatják a programot. Sípos Erika testnevelő tanár elmondta, jelenleg 2 osztály vesz részt az akcióban, de a jövőben szeretnék az egész iskolára kiterjeszteni a kezdeményezést. Hangsúlyozta, hogy a program remek lehetőséget biztosít a gyerekek számára a szabad levegőn történő mozgásra. A részvétel az iskolák számára támogatást is jelenthet. Azok az intézmények, ahol legalább minden 6. tanuló minimum 4-szer kerékpárral vagy rollerrel érkezik, 50 000 forintos sporteszközutalványt kapnak. Emellett további 40 ugyanekkora értékű támogatást is kisorsolnak a pályázó iskolák között. A Bringázza Suliba akció május 29-ig tart, így a diákoknak még van idejük csatlakozni és gyűjteni a kilométereket, valamint a matricákat.

0: Centrum Cvak József Technikum és Szakképzőiskola néven működik. A Békés Csabai Irodalmi Estek megálmodója, szervezője és szerkesztője Franco Attila elmondta, egy ismerős ajánlotta figyelmébe a kötetet, ezért döntöttek úgy, hogy most bemutatják és részleteket is felolvasnak belőle. Hozzátette, a Keri számára személyesen is fontos intézmény, hiszen ott tanult műszaki cikk eladónak. Úgy fogalmazott, hálás a tanárainak, mert véleménye szerint felkészítették az életre. Kiemelte azt is, hogy egyik tanárának köszönhetően már középiskolásként megszerette az irodalmat, így a Békés Csabai Irodalmi Estek ötlete is részben az iskolához kötődik. Az eseményen részt vett Benkóné Dudás Piroska is, aki 16 éven át vezette igazgatóként az intézményt. Felidézte, hogy ez meghatározó és különleges időszak volt az életében, amelyet nem munkaként, hanem hivatásként élt meg. Elmondta, legfontosabb céljának azt tartotta, hogy a diákok szeressenek iskolába járni és jól érezzék magukat az intézményben. Ezért igyekezett megfelelő környezetet kialakítani számukra. Hangsúlyozta, hogy kiváló tantestület dolgozott mellette, a pedagógusok mindent megtettek a tanulókért, és a Keri olyan iskola volt, ahol mindenki köszönt mindenkinek. Megemelkedett az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetek száma május első napjaiban Békés vármegyében. 6 nap alatt 3 súlyosabb eset is történt, az egyik sérült állapota életveszélyes. A rendőrség fokozott óvatosságra figyelmezteti a közlekedőket. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek használata komoly veszélyeket rejtett, ha a járművezetők nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal és nem használnak védőfelszerelést. Május 1-én Békés Csabán egy 17 éves fiatal szenvedett balesetet a repülőhídon, miután rollerével nekiütközött a korlátnak és elvesztette az egyensúlyát. A fiú könnyebb sérülésekkel került kórházba. Gyulán május 4-én éjszaka egy 15 éves fiú a Városház utcában hajtott neki egy favirágágyásnak. Ő szintén könnyebb sérüléseket szenvedett. A legsúlyosabb baleset Békésen történt május 5-én. A Teleki utcában egy férfi rollerével áttért az út túloldalára, majd az útpatkán elesett. A baleset következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrség hangsúlyozta, a rolleresek számára kiemelten fontos a megfelelő védőfelszerelés használata. A hatóság azt javasolja, hogy a közlekedők minden esetben viseljenek bukósisakot, valamint térd- és könyökvédőt, még rövidebb utak során is. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az elektromos rollerek használatát érdemes forgalomtól elzárt területen gyakorolni, mielőtt valaki közútra hajt. Fontos megismerni a jármű gyorsulását, fékezhetőségét és irányíthatóságát. A rendőrség arra kérte a rollereseket, hogy ne cikázzanak a gyalogosok között, ne utazzanak ketten egy eszközön, és mindig olyan sebességgel közlekedjenek, hogy szükség esetén biztonságosan meg tudjanak állni. Kiemelték azt is, hogyha egy gyermek elektromos rollert kap, a szülők felelőssége megfelelően felkészíteni őt a közlekedésre. A rendőrség szerint fontos átgondolni a jármű teljesítményét, megtanítani az alapvető közlekedési szabályokat és gondoskodni a védőfelszerelés használatáról. A hatóság hangsúlyozta, csak akkor érdemes az elektromos rollerrel közútra hajtani, ha a vezető már magabiztosan kezeli a járművet, és közlekedés közben a többi résztvevőre is képes figyelni. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd.
5: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
6: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza fűterén. Részletek a Facebookon.
7: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
8: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
9: Halott Pénz,
8: Dash,
9: LL Junior,
8: Republik,
9: Korda György és Balázs Klári,
8: Szikora Róbert és az Ergo,
9: Kiskata Zenekar.
8: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
10: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
11: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
12: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
13: Volt lámpa volt.
12: Bővebb info termokamerakft.hu.
14: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.

0: legjobb, minden program ingyenes. Forgassuk meg együtt Csongrád-Csonád vármegyét a Maros partján. További részletekért kövesd az info.makó Facebook oldalát.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadság tér 16-18. Volt lámpa volt.
3: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd.
4: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
5: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
6: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
7: Reklámot hallottak.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 31-ig kell teljesíteni a helyreállítási alap forrásaihoz kapcsolódó mérföldköveket, mivel az Európai Bizottság útmutatója szerint a határidő nem módosítható. A portfólió elemzése szerint bár a keret pénzügyi értelemben 2026 végén lezárul, bizonyos technikai megoldásokkal a források 80-85%-a még megmenthető lehet. Az egyik ilyen kiskapu a pénzügyi alapok tőkeemelése lehet, amire a kormány már korábban tett lépéseket a Magyar Fejlesztési Bank révén. A tagállamoknak ugyanakkor 2026 végéig el kell számolniuk minden előfinanszírozással, a fel nem használt összegeket pedig vissza kell fizetniük. A bizottság hangsúlyozta, hogy a csalás és korrupció elleni ellenőrzési rendszereket a kifizetések után egészen 2028-ig fenn kell tartani. Több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak a hazai vállalkozások a házi pénztáraikban a bankszámlák helyett, ami 2026-ban is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt ellenőrzés

0: számítva a tulajdonosi kölcsönök valódiságára és a készpénzállomány mértékére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgárság program, amelynek köszönhetően már a jövedelemigazolás és a nemleges adóigazolás is lekérhető mobil alkalmazáson keresztül. A fejlesztés jelentősen megkönnyíti az állami támogatások és a banki hitelek ügyintézését, mivel a folyamat mindössze egy QR kódos azonosítást igényel. Az adóhatósági igazolások kiadása az állampolgárok számára teljesen ingyenes, az ügyintézési határidő pedig legfeljebb 6 naptári nap. A rendszer használata előtt fontos ellenőrizni, hogy az előző évi adóbevallás beküldése megtörtént-e, mert ez alapfeltétele a dokumentumok generálásának.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
6: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
7: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
8: 80 éve lett város orosháza.
9: Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k.
10: Élő koncertek, fúvós zenekar.
11: Orosházi bornapok, május 8-a, 9-e, 15 órától kifullad.

0: Orosháza fűterén. Részletek a Facebookon.
1: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Reklámot hallottak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a Kívánság műsor. Rádiózzunk együtt a következő két órában, itt lesz a délutáni zenés információs magazin műsor is. A folytatásban viszont az üzenetekre fókuszálunk.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor és egy üzenet. Sziasztok, szép napot kívánok! Férjem és én 53 évvel ezelőtt kötöttünk házasságot. Ezen a nagy napon szeretném köszönteni magunkat és Sándornak, az én páromnak egy nagyon boldog házassági fordulót szeretnék kívánni. Marika írta ezt nekünk. Na hát akkor mi is ezt kívánjuk, sok boldogságot még nektek!

0: a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai Gergely névnapról, nagyon boldog névnapot kívánunk a Gergelyeknek. Ezzel a gondolattal pedig ma is a kívánság műsor végéhez értünk, de rádiózhatunk együtt még bőven délután kettőig, sok jó zenével.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mindhárom napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, lósertés, juhkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is E-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ez a Csoba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zene és információs magazin műsor szól. A következő órában is itt vagyok, meg annyi oldal bekészítve, szétnézünk majd a nagyvilág érdekességei között is. Egyet ismételten hozok, nem sokára mondom a részleteket, rádiózunk együtt!

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A cápákról hozok egy kis érdekességet nem sokára. Az élőlények elektromos mezejét érdekes módon ők képesek érzékelni. Nem sokára ezt taglalom majd részletesen. Rádiózzunk együtt!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
3: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
4: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
5: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
6: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz

0: és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba, ahová jó hírrel érkeztem. Végre elérkezett az a hétvége, amikor megvalósul az első Orosházi Bornapok programsorozat. Orosháza várossá nyilvánításának 80 éves évfordulója alkalmából egy új hagyomány veszi kezdetét. Két teljes napon keresztül, délutántól egészen késő estig a látogatókat zenével, gasztronómiai élményekkel, igazi közösségi hangulattal várják. Ezen a hétvégén fellép többek között az Orosházi Fúvós zenekar, a Blondie and the Trip, a Békési Fiúk, illetve mellettük szerephez jutnak az akusztikus produkciók és a DJ szettek is, szóval igen színes és széles a zenei paletta. Mindenkit szeretettel várnak Orosházára, a főtérre ezen a hétvégén.

0: megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Ott is, ahol van a hűtőn betűmágnes, és ott is, ahol nincs. Május 9-e van, a betűmágnes napja. Ez ismét egy olyan ünnep, ami egy kis kikapcsolódásra, szórakozásra ad lehetőséget. Ezekkel a betűkkel nap mint nap találkozunk, ott van a kezünk ügyében, a szemünk előtt, de viszonylag ritkán játszunk velük. Ma rakjunk ki belőlük valami szépet, valami kedveset, szerezzünk magunknak és másoknak is örömet vele. Ünnepeljük együtt a betűmágnes napját.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
5: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos média partner.
6: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
7: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
8: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
5: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
9: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
10: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
11: Halott Pénz,
10: Dash,
11: LL Junior,
10: Republik,
11: Korda György és Balázs Klári,
10: Szikora Róbert és az Ergo,
11: Kiskata Zenekar.
10: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
12: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
13: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. Május 9-e van, ma ünnepeljük a karamellás brownit. Állítólag ezt a brownit korábban sütötték, mint a csokis változatot. Egyes források szerint a vajkaramellás brownit már a 19. század végén készítették. Fanny Farmer 1896-ban adott ki egy szakácskönyvet, melyben a brownie nem tartalmazott csokoládét, melaszt használt édesítőszerként. Klassz receptek vannak karamellás brownie címen a neten, akinek most van pár perce, gyorsan mentse el, hát ha este lesz kedve sütni a családnak, akkor is, és most is szóljanak a legjobb zenék.

0: ez a Csaba.
1: Itt a Csabán szólnak a kedvencek a legjobb válogatásban. Május 9-e van, Isten éltesse a Gergelyeket, ők ünneplik névnapjukat, a görög eredetű név jelentése, éberen őrködő. Kedves Gergelyek, Gergők, Gerik, sok-sok boldogságot, és szeretettel köszöntjük mindazokat, akik május 9-én születtek, akár csak Ottlik Géza, magyar író, műfordító. Ajándékba tőle hoztam idézetet. Maradjon a lelkünkben egy szöglet, fiatalon és tisztán. Kívánom, hogy így legyen.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahová ismét programot hoztam. Hagyományőrző népdalkörök, valamint szóló énekesek régiós dalos versenyét rendezik Békésen május 22-én. A Békésvárosi Művelődési Központban évtizedek hangján szól majd a hagyomány. A versenyt a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége hirdeti meg. A verseny programjáról, menetéről a békésikultúra.hu weboldalon tájékozódhatunk. Fontos, hogy azokat is várják, akik versenyezni szeretnének, és azokat is, akik a közönség soraiból élvezik majd a dalokat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Legalább 120 ezer forintra emeli az új kormány a legkisebb öregségi nyugdíjakat és rokkantsági ellátásokat Magyar Péter bejelentése alapján. A Tisza párt programja szerint már idén megkezdődhet a legkisebb járandóságok felzárkóztatása, ami összesen 350 ezer nyugdíjast és mintegy 50 ezer rokkantsági ellátottat érint. A 120 és 140 ezer forint közötti sávban élők havi 6 és 12 ezer forint közötti plusz emelésre számíthatnak, így az intézkedés a mély szegénységi küszöb alatt élők helyzetén javít. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a mintegy 205 milliárd forintos forrásigényt a kifeszített büdzsé ellenére is előteremtheti a kabinet. A további ígéretek, mint a nyugdíjas szépkártya vagy az ápolási díj emelése várhatóan 2027-től lépnek életbe. Hivatalból indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután egy hacker csoport mintegy 8,5 terabájtnyi adatot tulajdonított el és tett közzé a MediaWorks Hungary rendszeréből. A kiszivárgott állományok csaknem 15 millió fájlt tartalmaznak, amelyek között nagyszámú személyes adat, többek között nevek, lakcímek és bankszámlaszámok is szerepelnek. A hatóság nyomatékosan felhívja a sajtó és a nyilvánosság figyelmét, hogy ezek közzététele jogszabálysértő. Több mint 30 ezer forintba is kerülhet egy négyfős család egyetlen strandolós napja, a jegyárak és a szolgáltatások drágulása miatt. A fürdők a növekvő energia és fenntartási költségekkel indokolják a döntést. A szövetség főtitkára kiemelte, hogy a vendégek teherbíró képessége határához ért, ezért több intézmény későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal igyekszik spórolni a kiadásokon. Az energiaárak bizonytalansága miatt további váratlan költségnövekedéssel is számolnak az ágazat szereplői. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szép délután mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Május 9-e van, Ottlieb Géza születésének évfordulója. A magyar író műfordító szerint annál jobban közeledünk egymáshoz, minél beljebb haladunk önmagunkban. Jó 100 éve már Ottlieb Géza is az önismeretre buzdított mindenkit. Én pedig arra, hogy hallgassuk a folytatásban is együtt a legjobb dalokat. Szép napot!

0: A tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vat, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
5: Bocskai 29. Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
7: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbír

0: lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
3: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
4: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
1: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.

0: Internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

Itt vannak a kedvencek, ez a Csaba, ahol most főszerepben az új krumpli, mert hogy már kapható. Azt olvastam, hogy az új krumplit grillezni is lehet. Ehhez elő kell főzni 10 percig, aztán nyásra húzni, fűszervajjal megkenni, és parázson pirítani. Nem próbáltam még, de tetszik az ötlet. Hogy is szoktuk mondani? Egy próbát megér, és megéri velünk maradni. Így szólnak a legjobb dalok.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

szólnak a kedvencek a család, mégpedig a legjobb válogatásban. Május 9-e van az elveszett zoknik napja. Na akkor most mindenki jöjjön kicsit közelebb, és most csak erre koncentráljunk. Igaz-e az állítás? Minden egyes háztartásban található egy nájlonzacskó, benne fél pár zoknikkal. Mondván, egyszer csak meg lesz a párja. Én azt mondom, hogy az optimista háztartásokban van ilyen. Azt a kérdést pedig, hogy hová lesz az oknik másik fele, azóta nem tudják megválaszolni, mióta az okni létezik. Na de, mint mondtam, ma van az elveszett zoknik emléknapja. Ez a nap kiváló alkalom arra, hogy tovább lépjünk. Fogjuk a fél pár zokniainkat, és hasznosítsuk újra. Készítsünk belőle csukló melegítőt, hajgumit, töltsük meg rizssel, és állítsuk meg vele az ajtót. Vagy készítsünk belőle zoknibábot. Bármit, csak ne hagyjuk tehetetlenül feküdni egy nájlonzacskóban. Kell-e mondanom, kézműveskedéshez a legjobb zenéket hozzuk.

0: Saba.
1: Május 9-én a betűmágnes és az elveszett zoknik napján eddig tartott közös utunk mindjárt 5 óra. Én Debreceni Ilona vagyok, örülök, hogy ma is együtt hallgattuk a legjobb zenéket. Nem győzöm hangsúlyozni, ezeket a világnapokat csak annyira kell komolyan venni, amennyire akarjuk. A világnapok megalkotói szerint minden napban kell találni valamit, aminek örülhetünk. És hogyha ma este az elveszett zoknik napján a lakásban heverő félpár zoknikkal bábozunk, ezzel is összehozva a családot, akkor lehet nem is akkora csacskaság ez a világnap. De ezt mindenki döntse el maga. Én abban bízom, mindenki úgy dönt, hogy továbbra is a Csabát hallgatja. Viszont hallásra!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyarország visszaszolgáltatta az ukrán állami takarékbanktól márciusban lefoglalt jelentős pénzösszeget és aranykészletet Volodymyr Zelenszky bejelentése szerint. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a döntés érdemben mozdíthatja elő a két ország diplomáciai kapcsolatainak javulását. Az Osztrák Bank furgonja összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába, amikor a magyar hatóságok feltartóztatták és lefoglalták a rakományt. A szállítmány biztonságos célba juttatása és az eszközök visszaadása a kijevi vezetés szerint a bizalomépítés fontos mérföldköve. Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgárság program, amelynek köszönhetően már a jövedelemigazolás és a nemleges adóigazolás is lekérhető mobil alkalmazáson keresztül. A fejlesztés jelentősen megkönnyíti az állami támogatások és a banki hitelek ügyintézését, mivel a folyamat mindössze egy QR-kódos azonosítást igényel. Az adóhatósági igazolások kiadása az állampolgárok számára teljesen ingyenes, az ügyintézési határidő pedig legfeljebb 6 naptári nap. A rendszer használata előtt fontos ellenőrizni, hogy az előző évi adóbevallás beküldése megtörtént-e, mert ez alapfeltétele a dokumentumok generálásának. Egyre több külföldön dolgozó magyar készül tudatosan a hazatérésre, és már a költözés előtt megkezdi online tanulmányait a kedvezőbb itthoni elhelyezkedés érdekében. A tanfolyamguru közleménye szerint a visszatérési hullám stratégiai jellegű, az érintettek a kint szerzett tapasztalatot hazai képesítéssel egészítik ki. A legtöbb érdeklődés Németországból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból és Hollandiából érkezik a távoktatási programok iránt. Az online képzések rugalmassága lehetővé teszi, hogy a munkavállalók még a határátlépés előtt megszerezzék a szükséges szaktudást, ezzel is rövidítve a magyarországi munkába állás idejét.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
3: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
4: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
5: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
8: Halott Pénz,
7: Dash,
8: LL Junior,
7: Republik,
8: Korda György és Balázs Klári,
7: Szikora Róbert és az Ergo,
8: Kiskata Zenekar.
7: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 9-e szombat van, Európa nap. Az Európa nap az európai béke és egység ünnepe, amelyet minden évben május 9-én tartanak a Schuman nyilatkozat 1950-es évfordulója alkalmából. 1950. május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter javaslatot tett egy olyan európai szervezet létrehozására, amely a tagállamok szén és acél termelését vonta össze a háborúk elkerülése érdekében. Ez lett az alapja a mai Európai Uniónak. Brüsszelben és Luxemburgban május 9-én nyílt napokkal várják a látogatókat az uniós intézmények. Nos, megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Néldo Gézát hallják május 9-én szombaton. A mai napon ünnepli 62. születésnapját Geszti Péter, Artisius és Emerton Díjas magyar rapper, dalszövegíró, reklámszakember és producer. A kortárs magyar könnyűzene és média egyik legmeghatározóbb alakja, aki pályafutását gyermekszínészként kezdte, emellett ő volt a hangja a Mézga család aladárjának. Pályafutása során több korszakalkotó sikert elérő zenekar alapítója és szövegírója volt, úgy mint a Repülőknek, a Jazz Megaznak, a Gringo Sztárnak vagy szóló projektjének, a Gesztinek. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok mindenkinek.

0: megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Érkezik most egy programajánló. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14 és 16 között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhatták, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hód Mezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. Jó hír a családosoknak, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. Várja tehát Önöket az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában 2026. május 14 és 16 között.

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják május 9-én szombaton. A mai napon ünnepli 64. születésnapját Dave Gahan, angol énekes és dalszerző, aki leginkább a Depeche Mode elektronikus együttes, karizmatikus frontemberekként és társalapítójaként ismert. Mély jellegzetes bariton hangjáról és energikus színpadi jelenlétéről híres, ami a szintipop műfaj egyik legmeghatározóbb alakjává tette. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. május 9-e szombat, délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. Új parkolókkal bővült a Dózsa-György út Békés Csabán. Bringával és rollerrel járnak iskolába a csabai diákok. Új kötetet mutattak be a Békés Csabai irodalmi esteken. Több rolleres baleset történt Békésvár megyében. Autósokat érintő döntést hozott legutóbbi ülésén a Békés Csabai közgyűlés. A testület módosította azt az önkormányzati rendeletet, amely a város parkolóvezeteit és a parkolási díjak mértékét szabályozza. A téma azért került napirendre, mert új parkolóhelyeket alakítottak ki a Dózsa-György úton. A társasházak felüli oldalon összesen 17 új várakozóhely épült, ebből 16 normál és egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló. Szarvas Péter polgármester korábban közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kivitelező április 30-áig befejezte a munkálatokat. Jelenleg a forgalomba helyezési eljárás zajlik, ezt követően vehetik birtokba az autósok az új parkolókat. A városvezető kiemelte, hogy a beruházás nem csak új parkolóhelyeket jelent, hanem a terület vízelvezetési problémáit is rendezték. Emellett a társasházak előtti járdaszakaszról 5 új járdakapcsolatot is kialakítottak, így a parkolók könnyebben megközelíthetők. Szaros Péter szerint a fejlesztéssel rendezettebb és komfortosabb környezet jött létre a környéken. Május 4-én indult el országszerte a Magyar Diák Sportszövetség Bringáz a suliba elnevezésű programja, amelyhez 200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy minél több diák autó vagy busz helyett kerékpárral, rollerrel vagy más aktív módon jusson el az iskolába. Békés Csabáról két intézmény kapcsolódott be a programba, köztük a Szavió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola. A program a fenntarthatóság és az egészséges életmód népszerűsítését szolgálja, miközben közösségi élményt is nyújt a résztvevőknek. A Békés Csabai iskolában egyelőre két osztály vesz részt a kezdeményezésben, de a tapasztalatok szerint a diákok nagy lelkesedéssel csatlakoztak. A gyerekek minden olyan reggel után matricát kapnak, amikor biciklivel vagy rollerrel érkeznek az iskolába. A matricák nem csak az egyéni gyűjtőlapokra kerülnek fel, hanem az osztályok közös plakátjait is gazdagítják. Az iskola egyik tanulója, Takács Zalán elmondta, szeret kerékpárral járni iskolába, sőt, néptáncra is gyakran így közlekedik. Hogy a matrica gyűjtés még inkább motiválta arra, hogy minden reggel biciklire üljön. Kovanesz Lilien szerint a program azért is hasznos, mert sok gyermek autóval vagy busszal jár iskolába, így viszont többet mozoghatnak reggelente, ami egészségesebb számukra. A diákok szerint a szabadtéri mozgás sokkal vonzóbb lehet, mint a számítógép előtt töltött idő. Száz Bulcsú úgy fogalmazott, hogy a kerékpározás jó szórakozás jelent számára, és sokkal jobban érzi magát a szabadban, mint a gép előtt ülve. A kezdeményezést a szülők is támogatják. Olá Anna Mária arról beszélt, hogy a mai világban minden plusz mozgás fontos a gyermekek számára. Szász Krisztina pedig kiemelte, hogy a kerékpározás sem a szülőknek, sem a gyerekeknek nem jelent megterhelést, miközben mentális és fizikai szempontból is számos előnye van. Az intézmény pedagógusai is teljes mértékben támogatják a programot. Sípos Erika testnevelő tanár elmondta, jelenleg két osztály vesz részt az akcióban, de a jövőben szeretnék az egész iskolára kiterjeszteni a kezdeményezést. Hangsúlyozta, hogy a program remek lehetőséget biztosít a gyerekek számára a szabad levegőn történő mozgásra. A részvétel az iskolák számára támogatást is jelenthet. Azok az intézmények, ahol legalább minden hatodik tanuló minimum 4-szer kerékpárral vagy rollerrel érkezik, 50 000 forintos sporteszköz utalványt kapnak. Emellett további 40 ugyanekkora értékű támogatást is kisorsolnak a pályázó iskolák között. A Bringáz a suliba akció május 29-ig tart, így a diákoknak még van idejük csatlakozni és gyűjteni a kilométereket, valamint a matricákat.

0: A Békés Csabai kereskedelmi és vendéglátóipari képzés története került a középpontba kedden a Csabai piacon. A Békés Csabai irodalmi estek sorozatának újabb állomásán a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzés 50 éve Békés Csabán című kötetet mutatták be. A rendezvény sorozat már a 226. állomásához érkezett. A bemutatott könyv még 2004-ben jelent meg, abban az évben, amikor a Keri felvette Cvak József nevét. Az intézmény a Békés Csabai Szakképzési Centrum Cvak József Technikum és Szakképzőiskola néven működik. A Békés Csabai irodalmi estek megálmodója, szervezője és szerkesztője Franco Attila elmondta, egy ismerős ajánlotta figyelmébe a kötetet, ezért döntöttek úgy, hogy most bemutatják és részleteket is felolvasnak belőle. Hozzátette, a Keri számára személyesen is fontos intézmény, hiszen ott tanult műszaki cikk eladónak. Úgy fogalmazott, hálás a tanárainak, mert véleménye szerint felkészítették az életre. Kiemelte azt is, hogy egyik tanárának köszönhetően már középiskolásként megszerette az irodalmat, így a Békés Csabai irodalmi estek ötlete is részben az iskolához kötődik. Az eseményen részt vett Benkóné Dudás Piroska is, aki 16 éven át vezette igazgatóként az intézményt. Felidézte, hogy ez meghatározó és különleges időszak volt az életében, amelyet nem munkaként, hanem hivatásként élt meg. Elmondta, legfontosabb céljának azt tartotta, hogy a diákok szeressenek iskolába járni, és jól érezzék magukat az intézményben. Ezért igyekezett megfelelő környezetet kialakítani számukra. Hangsúlyozta, hogy kiváló tantestület dolgozott mellette, a pedagógusok mindent megtettek a tanulókért, és a Keri olyan iskola volt, ahol mindenki köszönt mindenkinek. Megemelkedett az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetek száma május első napjaiban Békés vármegyében. 6 nap alatt 3 súlyosabb eset is történt, az egyik sérült állapota életveszélyes. A rendőrség fokozott óvatosságra figyelmezteti a közlekedőket. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek használata komoly veszélyeket rejtett, ha a járművezetők nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal és nem használnak védőfelszerelést. Május 1-én Békés Csabán egy 17 éves fiatal szenvedett balesetet a repülőhídon, miután rollerével nekiütközött a kollettnak és elvesztett az egyensúlyát. A fiú könnyebb sérülésekkel került kórházba. Gyulán május 4-én éjszaka egy 15 éves fiú a Városház utcában hajtott neki egy favirágágyásnak. Ő szintén könnyebb sérüléseket szenvedett. A legsúlyosabb baleset Békésen történt május 5-én. A Teleki utcában egy férfi rollerével áttért az út túloldalára, majd az útpatkán elesett. A baleset következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrség hangsúlyozta, a rolleresek számára kiemelten fontos a megfelelő védőfelszerelés használata. A hatóság azt javasolja, hogy a közlekedők minden esetben viseljenek bukósisakot, valamint térd- és könyökvédőt, még rövidebb utak során is. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az elektromos rollerek használatát érdemes forgalomtól elzárt területen gyakorolni, mielőtt valaki közútra hajt. Fontos megismerni a jármű gyorsulását, fékezhetőségét és irányíthatóságát. A rendőrség arra kérte a rollereseket, hogy ne cikázzanak a gyalogosok között, ne utazzanak ketten egy eszközön, és mindig olyan sebességgel közlekedjenek, hogy szükség esetén biztonságosan meg tudjanak állni. Kiemelték azt is, hogyha egy gyermek elektromos rollert kap, a szülők felelőssége megfelelően felkészíteni őt a közlekedésre. A rendőrség szerint fontos átgondolni a jármű teljesítményét, megtanítani az alapvető közlekedési szabályokat, és gondoskodni a védőfelszerelés használatáról. A hatóság hangsúlyozta, csak akkor érdemes az elektromos rollerrel közútra hajtani, ha a vezető már magabiztosan kezeli a járművet, és közlekedés közben a többi résztvevőre is képes figyelni. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják május 9-én szombaton. A mai napon ünnepli 32. születésnapját Csobot Adél, népszerű erdélyi származású magyar énekesnő, televíziós személyiség és színésznő. Ismertségét a 2012-es X-faktorban szerezte, ahol harmadik helyezést ért el, azóta pedig a magyar szórakoztatóipar egyik meghatározó alakjává vált. Énekesnői karrierje mellett színházi darabokban és filmekben is látható, több mint 10 éve alkot egy párt Istenes Bence televíziós műsorvezetővel, két kisfiúk van, Nathan és Ádin, nagyobbik fiúk Nathan éppen most 2026 májusában ünnepelte 10. születésnapját. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen minden érintettnek is. Nos, megyünk is, tovább jönnek a legjobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Everybody get up.

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Elindult a hétvégénk szombat estéje, azaz a pihenő napok felénél járunk a hét utolsó kettő napja közül, ezt pedig a lehető legvidámabban fogjuk eltölteni, ezt ígérem. Ha már bulizni indultak, akkor azért érdemes minket választani a remek slágerek miatt, ha pedig már lassan pihengetnétek, akkor szintén a Csaba Rádió lehet a legjobb döntés szombat estére. Hello, én Hászalai Balázs vagyok. Számítok a figyelmetekre a következő órákban.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

új vizekre nevezett a hazánkban hamarosan ismét fellépő DJ producer Cyril, aki ezúttal a rapper Wiz Khalifával kollaborált vadonatúj That's Her című felvételén. Az előadó 2021-ben üstökösként tűnt fel a zeneipar égboltján, azóta minden létező rekordot meg is döntött az ausztrál DJ, akit eddig leginkább feldolgozásairól ismerhettünk meg. A mostani friss nota egy lendületes műfajokon átívelő track, amelyen a lemezlovas bátran ötvözi a lágy dance ütemeket a rapper megnyugtató, mégis erőteljes hangjával. A szövegben pedig kiderül,

pesgő. A Technobix-a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: ez a Csaba.
1: Súlyosbodik az asszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett csak le. A hiány a földek mellett a folyók, tavak vízszintjén is megmutatkozik most már. Ilyenkor még nem intenzív a párolgás, szóval valamelyest bizakodóak lehetünk, főleg ha megérkeznének a májusi esők. Erre most hétvégén nem nagyon lesz esély. A jövő héten, annak is az első felében már egy picivel jobbak lesznek a kilátások. Remélhetőleg erről hamarosan bővebben is fogunk majd tudni infókat.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Remélem mindenki kellemesen tölti a hétvégét, a felénél járunk körülbelül, nem sokára itt a vasárnap, no de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal, tartsatok velem!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Rádiója. Csaba Rádió.
1: Új életre kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata. Készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami-t már világába vitte, a nézőket stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz. Neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

száz éves házak nyílnak meg a hétvégén Budapesten, ez a nyitott házak hétvégéje. 41 éppen száz éves budapesti épület fogja kitárni kapuit a látogatók előtt. Ez a Budapest 100 programsorozat, amelynek során belvárosi bérházak, villák, templomok, mozi és óvoda is bejárható lesz. A szervezők szerint ezek az épületek igazán különlegesek, nem csak építészeti szempontból, hanem évszázadnyi történetek őrzői, amelyekről szintén hallhatnak majd a bejárások résztvevői. A legtöbb program ráadásul ingyenesen látogatható vasárnap estig a fővárosban.

0: Ez a Csaba.
1: Megyünk tovább a szombatesti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Lana Del Rey slágerrel érkezik a 007-es játék. A James Bond világban egy új fejezet nyílik hamarosan. Na ez pedig különleges zenei kíséret. Érkezik az énekesnő készítette el a 007 First Light című videójáték hivatalos beszéddalán. Lana saját szerzeménnyel tér vissza, tehát a Bond univerzumhoz. Ez David Arnold is csatlakozott, ő már több filmzené dolgozott korábban. Az énekesnő pedig többször is próbálkozott Bond főcímdallal, nem került be egyszer sem az ő szerzeménye a filmbe. Most viszont úgy tűnik, hogy megérkezett Lana Del Rey pillanata.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Vannak olyan slágerek, amelyek már első hallgatásra megmaradnak az emberben. Legyen az a szöveg, a dallamvezetés, vagy éppen a hangulat. Milyenkor mindig magunkkal viszünk valamit a zenéből. Freddy korábban megjelent angol nyelvű szerzeménye ugyanilyen hatással volt Lotfi Beggyre, aki nekilátott, hogy elkészítse a saját verzióját a Pain and Glory című felvételből. A lemezlovas és az énekes kapcsolata 8 évvel ezelőttre nyúlik vissza, akkor a 2018-as jégkorong világbajnokság apropóján már megjelent egy közös trackjük. Most pedig itt a következő, tempósabb, táncolhatóbb verzióban született újjá az egyébként fontos mondani valót hordozó dal. Freddy ugyanis arról énekel, hogy az életben hajlamosak vagyunk néha elveszíteni a motivációt, de minden, ami velünk történik, a fejlődésünket szól.

Van még egy kevés időnk együtt, hogy közösen hallgassuk a régi nagy kedvenceket és a vadonatúj muzsikákat szombaton este. Itt a Csaba Rádión, Hászalai Balázs vagyok, nagyon remélem, hogy velem töltitek ezt az emlegetett kis időt, jó rádiózást hozzá. Tartsatok a 88.9-el!

0: a Csaba.
1: Úgy tűnik, újabb sztárcsemete készül belépni a zenei világba. Robbie Williams szerint 13 éves lánya Daddy komoly tehetséggel rendelkezik már most. Az énekes úgy fogalmazott, gyönyörű hangja van, ráadásul dalokat is könnyedén ír, szóval

minden adott lehet egy jövőbeli karrierhez. A büszke apuka egyelőre nem sietett semmit, tudatosan szeretné kivárni a megfelelő pillanatot, hogy lánya felkészülten léphessen a reflektorfénybe. Robi szerint fontos, hogy ne túl korán érje a siker, mert az könnyen visszaüthet. A család egyébként is igyekszik óvni a gyerek magánéletét, így Teddy egyelőre inkább a háttérben bontogatja a szárnyait. Nem úgy édesapja, aki nemrég vadonatúj koronggal jelentkezett.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Arra biztatok mindenkit, hogy töltse kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

volt. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, szkippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: felé.
1: Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál, mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt,

0: Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Csaba Rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: remegnél félek. Érezned élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: ezek itt a legjobban.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek őre menni?

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.